A kölcsfanzőzés csülbebikó. Tölzölök ma, de láss, hallt doch die Füßás.